0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo.
1: Pouco andi capanon, timbedien kupika nina chiao. Pouco andi capanon, timbedien kupika nina chiao. Pouco andi capanon, timbedien kupika nina chiao. Pa kuandika pano, timbejen kupika nina shiao. Pa kuandika pano, timbejen kupika nina shiao. Pa kuandika pano, timbejen kupika nina shiao.